0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. 92.1 FM. Radio

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulse FM. Rádió Pulse FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se Radio Pulse. Divjanosto 2 i 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vigyam azt a
1: FM. Klasszne radio. Vdorok.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mint ha belőled bármit értene.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa. Iodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Biodin FM.

0: filmet.
1: Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvése.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Lépási Eszter vagyok. A forró autó csapdája. Tudtad, hogy egy nyári napon egy autó belső hőmérséklete akár 10 perc alatt 10-15 fokkal is emelkedhet? Ha odakint 30 fok van, az autóban rövid idő alatt akár 50-60 fok is lehet. A szakemberek szerint Európában minden évben több tucat gyermek, illetve házi állat kerül életveszélyes állapotba azért, mert egy időre az autóban maradt. Sokan úgy gondolják, hogy áll csak 2 percre ugrom be a boltba, vagy egy kicsit lehúzom az ablakot, az elég lesz. De sajnos ez nem így van. A résnyire nyitott ablak alig csökkenti a felmelegedést, miközben a gyermekek szervezete sokkal gyorsabban túlmelegszik, mint a felnőtteké. Egy csecsemő akár néhány perc alatt főgutát kaphat. A tünetek között szerepelhet a szédülés, a bágyadság, a zavartság. Súlyos esetben pedig az eszméletvesztés is. Ha gyermekkel utazol, mindig ellenőrizd, hogy senki sem maradt a járműben. Érdemes a hátsó ülésre tenni egy olyan tárgyat, például táskát vagy telefont, amelyet biztosan magaddal viszel. Így kisebb az esélye annak, hogy megfeledkezz valakiről. Ha pedig olyan autót látsz, amelyben kisgyermek vagy állat van bezárva a hőségben, ne menj el mellette közömbösen. Azonnal próbálj segítséget hívni, vagy értesítsd a hatóságokat. Ne feledd, a forró autó percek alatt életveszélyessé válhat egy kisgyermek számára. Ez volt a Nyári Mix.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdett Tarackozy Ferenc, a Beregszászi Református gyülekezet vezető lelkipásztora.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує керівний пастор Берегівської реформатської церкви Тароцкозі Ференц. Залишайтеся з нами!
2: A mi együttlétünk megáldása és megszentelése Isten nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Magasztaljuk örökkévaló Istenünket, énekeljük a 32. Zsoltár első versét. 32. Zsoltár első verse, ó mely boldog az olyember éltében.

0: helyeinket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
1: Áldás békességet, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, a hirdetéseket olvasom. Az elmúlt héten Isten dicsőségére a következő testvéret adakoztak. A Csokói család hálából gyermekáldásért. Máté Anna férje gyógyulásáért. A Manzák család. Névtelenül Isten dicsőségére 9 testvérünk adományozott, valamint egy nőtestvérünk névtelenül hálából dédunokája születéséért. 2 nőtestvérünk névtelenül szerettük emlékére. Céladományként a szeretett konyha támogatására Kubinyi Lenke testvérünk adományozott, valamint Kis Ildikó testvérünk. Táborok lebonyolítására egy testvérünk névtelenül helyezte el adományát, és a Sámuel Alapítvány támogatására egy testvérünk névtelenül adakozott. Az Úr áldása legyen a jókedvű adakozók életén. Az elmúlt héten kísértük utolsó útjára Orávszki György testvérünket, akit Teremtő Istenünk 78 éves korában szólított magához. Káló Szergely testvérünket, aki Isten kegyelméből 51 évet élt. Káló Olena testvérünket, aki 74 éves korában tért Teremtőjéhez. Valamint Tóth János testvérünket, aki 49 évet élhetett szerettei között. Az Úr vigasztaló erejét kívánjuk a gyászoló családok életére. Az alkalmainkat hirdetem. Minden reggel 8 órától Isten tisztelet. Hétfőn reggel 8:30-kor ima közösség. Kedd délelőtt 10 órától szép korúak biblia órája. Csütörtök délután 17 órától nagy ifi. Szombat délután 14 órától kis ifi. Az alkalmainkra szeretettel várjuk testvéreinket. És még egy köszönetnyilvánítást a KT-sok és a Zifik nevében szeretnék felolvasni. Köszönet. Szeretnénk hálás szívvel megköszönni mindazok szolgálatát, akik bármilyen módon hozzájárultak a 2 kukjai tábor előkészítéséhez, lebonyolításához és a táborok utáni munkálatokhoz. Köszönjük az előkészítő munkákat, a tereprendezést, a fűnyírást, háztakarítást, a betonozást, a sátrak felállítását és minden egyéb elkészítő szolgálatot. Köszönjük az eszközök és a fiatalok szállítását, az anyagi és természetbeli adományokat, különösen a nagy melegben oly jól eső fagylaltokat, valamint a nem egyszer embert próbáló konyhai szolgálatot és az ételek

áradományokkal. Isten áldja meg mindenki életét, aki idejét, erejét, ajándékait vagy anyagi javait a közösség és a gyermekek, fiatalok szolgálatába állította. Az Úré legyen a dicsőség. Több hirdetés nem lévén a gyülekezet énekli a 421. dicséret négy versét. Az első vers így kezdődik: az egyháznak a Jézus a fundamentum. Köszönöm szépen!

helyeteken maradva hallgassátok Istennek szent igéjét, Pál apostolnak Timóteushoz írt első levele első részéből, így szól. Pál, Jézus Krisztus apostola, ami megtartó Istenünknek, Jézus Krisztusnak, ami reménységünknek rendelése szerint. Timóteusnak, az én igaz fiamnak hitben, kegyelem, irgalmasság, békesség Istentől, ami atyánktól, Krisztus Jézustól, ami Urunktól. Amiképpen Macedóniába menetelemkor kértelek téged, hogy maradj Efézusban, hogy megmondjad némelyeknek, ne tanítsanak más tudományt, se mesékkel, vége hossza nélkül nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, amelyek inkább versengéseket támasztanak, mint Istenben való épülést a hit által. A parancsolatnak vége pedig tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet, melyektől némelyek eltévejedvén hiába való beszédre hajlottak, kik törvénytanítók akarván lenni nem értik, sem amiket beszélnek, sem amiket erősítgetnek.

Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele. Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvény taposókért, az engedetlenekért, az istentelenekért, a bűnösökért, a latrokért, a förtelmesekért, az atya és anyagyilkosokért, az emberölőkért, paráznákért, férfi fertőztetőkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és ami egyéb csak az egészséges tudománnyal ellenkezik. A boldog Isten dicsőségének evangéliuma szerint, mely reám bizatott, hálát adok annak, aki engem megerősített, Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, hogy engem hűnek ítélt, rendelvén a szolgálatra. Kielőbb Isten káromló, üldöző, erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz beszéd ez, teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus jött-e világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrését, példagyanánt azoknak, akik hisznek ő benne az örök életre. Az örökkévaló királynak pedig, halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek, tisztesség, dicsőség, örökkön örökké. Ezt a parancsolatot adom neked, fiam, Timóteus, a rólad való korábbi jövendőlések szerint, hogy vitézkedjél azokban a ma jó vitézséggel, megtartván a hitet, jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén a hit dolgában hajótörés szenvedtek. Kik közül való Himeneusz, Alexander, kiket átadtam a sátánnak, hogy megtanulják, hogy ne káromkodjanak. Megváltó Istenünk tegye áldottá az ő igének hallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Jöjjetek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyi édesatyánk, hálás szívvel köszönjük te néked, hogy ma is hívtál, oda hívtál magadhoz. Hálás szívvel köszönjük, hogy a sokszor nem látható apró kis tetteidben, amiket felénk szeretetedből cselekszel, azok mind-mind azt munkálják, hogy a te jelenlétedben találjuk magunkat, és a te jelenlétedben halljunk téged, hogy a te szabad átjárva életünket felfrissítsen, gyógyítson, vigasztaljon. Hálás szívvel köszönjük, Urunk, hogy így hoztál-e ma is ide magad elé. Köszönjük az egymással való közösséget, kapcsolatot. És hálás szívvel köszönjük, hogy szerte a nagy világon, Urunk, mindenütt a te szabad még szól, mert a te szándékod, hogy egy ember is el ne vesszen, hogy mindenki hallja azt az evangéliumot, amely minden embernek egyetlen kiútja, egyetlen megoldása. És köszönjük, hogy így szólsz ma is, itt mi közöttünk. Kérünk, áld meg az esetlen emberi szavakat. Áld meg az emberi esetlen szíveket, hogy a te szavad megtaláljon, életre vezessen, bátorítson, vigasztaljon. Kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ígéretésre készülve énekeljük a 153. dicséretnek első versét. Itt van Isten köztünk.

Isten igéje, kedves testvérek, mely által köztetek szólni kívánok, írva található a mára kijelölt új szövetsége szakaszban, Pál apostolnak Timóteushoz írott első levelében, harmadik rész, 14., 15., 16. versében. Így szól Istennek igéje. Ezeket írom neked, remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek. De ha késném, tudd meg, mi módon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa és erőssége. Minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka. Isten megjelent testben, megigazított lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe. Eddig is írott igéje, foglaljunk helyet. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, szeretettel köszöntünk mindenkit a mai vasárnapon itt Isten házában. Jó látni olyan arcokat, akiket régen láttunk, és jó azokat is látni, akikkel gyakran találkozunk. Mert nem csak egy egyszerű találkozásról van szó, amikor egymás életéből valamilyen formában részt vállalunk, hanem sokkal többről, mert tehetjük ezt úgy, hogy Isten jelenlétében vagyunk, Isten házában. És ez mindig egy óriási kiváltság, hogy ott lehetünk Isten házában. Óriási kiváltság az, hogy az ő jelenlétébe léphetünk be. És ezt tehetjük úgy, hogy nem csak egyénileg az egyéni életünkre nézve, hanem tehetjük ezt úgy, hogy egymások közösségben vagyunk. Tehát erre hív bennünket Isten igéje, hogy az ő jelenlétében tekintsünk egymásra, de legfőbbképp az örökkévaló Istenre. Mi is az üzenete, mi is a szándéka velünk e mai napon. Amint hallhattuk a felolvasott ige szakaszokat, Pál apostolnak levele Timóteushoz. Egy néhány napja már foglalkozunk ezzel a levéllel, és amit talán felelevenítésként el kell mondani, az az, hogy Timóteus éppen Efézusban van. Egy picit húzzuk vissza. Efézusban van, ahol sok mindent tudunk Efézusról, nem beszélve arról, hogy egy olyan gyülekezet, az efézusi gyülekezet, amely nem csak hogy nagy gyülekezet, hanem nagyon sokféle kihívás, nagyon sokféle olyan összetett közeg, ami talán nem túlzás, ha azt mondom, egy kicsit van hasonlóság a beregszászi gyülekezettel kapcsolatosan. De mit is tudunk erről a gyülekezetről, Efézusról? Azt tudjuk, hogy Pál apostol az első misszió útján egy nagyon rövid ideig tartózkodik, és megy tovább. Hirdeti az evangéliumot a zsinagógába, nem nagyon van nyitottság, és megy tovább. Második misszió útján, amikor ott van, akkor már azt látjuk, hogy ezen a második misszió úton már egy kicsit többet marad, de még mindig nem marad ott, hogy hathatós gyülekezet alapítás történjen. És majd csak a harmadik misszió útján két esztendőt tölt. Talán egy gyülekezet sincs, ahol ennyi időt töltene, de valahol megértette azt, hogy az Isten ebben a gyülekezetben, ebben a városban, Efézusban valami nagyot akar tenni az Isten. És ennek engedelmeskedve valóban, ha nehéz körülmények között is, nagy harcok révén, hisz olyan bizonysága van Pál apostolnak, hogy oroszlánokkal harcolt szinte, azt jelenti. Tehát valami nagyon-nagyon nehéz körülmények között, de az Isten megengedte azt, hogy egy csodálatos növekedés induljon el. És a harmadik misszió útján, miután tovább megy, ugye tudjuk, hogy eljut Rómába, és amit még nyomon lehet követni, hogy a római fogságban van, és a római két éves hosszú fogság az, amivel kapcsolatosan azt mondják, hogy épp hogy szabadul Rómából, akkor írja ezt a levelet Timóteusnak, az első levelet. És ahogy megírja ezt a levelet, bizonyára ott van a háttérben az a két éves fogság, amit Rómában él át, de ott van benne annak az ismerete, hogy milyen is ez a gyülekezet, milyen kihívásokkal van tele. Timóteus, akit
Ugye az első fejezetben olvasunk, hogy a macedóniai felé vezető úton otthagyta Timóteust Efézusba, hogy ő legyen az, aki különböző kihívásokra nézve reagáljon. Van elgondolkodható dolog ez, hogy erről a gyülekezetről több minden fel van jegyezve. Amikor megy Rómába Pál, akkor azt olvassuk, az efézusi vének mennek ki, együtt imádkoznak, sírnak. Vagy Jelenések könyvében arról olvasunk, hogy van egy csodálatos dicséret az efézusi gyülekezettel kapcsolatosan, amikor azt mondja, hogy ellenálltatok a tévtanításnak, nem adtatok helyet neki. De ott van a figyelmeztetés is, hogy az első szeretet az elhalványult. Tehát ez az a háttér, ami ezt a gyülekezetet valamilyen formában meghatározza. És akkor itt van Timóteus, akit Pál apostol úgy említ, mint gyermeke, számára fontos, számára kedves. És levelet írva neki, ismerve az efézusi gyülekezetet, annak kihívásait, ezekben tanácsolja Timóteust. És akkor itt most egy kicsit álljunk meg, talán érdekes azon elgondolkodnunk, hogy mennyire vagyunk hajlandóak egymástól tanácsot elfogadni. Képzeljük el ezt a helyzetet, egy fiatal ember ott van egy nagy gyülekezetben, épp elkezdi a szolgálatot, és jön egy levél, hogy na ezt itt csináld. Emlékszem, mikor ide kerültem Beregszázba, teljes jó szándékkal apósom, aki már hosszú éveket szolgált, ugye, jött és tanácsolt. És én, mint ifjú titán, először hallgattam, és aztán én ezt jobban tudom, azt mondtam, hogy na akkor tisztázunk valamit, én itt vagyok Beregszázba, ön pedig Csongoron. Különálló dolog. És akkor hirtelen nagy csend lett, egy hónapos szünet, de aztán ismét nagyon nagy békesség lett közöttünk, és egy nagyon-nagyon jó kapcsolat. De úgy visszatekintve meg kell állapítanom azt, hogy nem biztos, hogy helyén volt ez a ebbéli kinyilatkoztatásom, de mégis az Isten jóra fordította. És úgy belegondoltam abba, hogy itt van ez a Timóteus, ifjú szolgálattevőként, akit az idős Pál tanácsol, így csináld, úgy csináld, amúgy csináld. És nem olvasunk ilyet Timóteusról egyáltalán, hogy megkérdőjelezni, félre seperni, hanem azt látjuk, hogy nagyon-nagyon meghatározó Pál Timóteusnak a szolgálatára nézve. És talán ebben jó úgy elgondolkodnunk, elcsendesednünk, hogy mindannyian a magunk helyén, ahová Isten minket állított, ahol végezzük azt, amit az Isten ránk bízott. Abban a státuszban, abban a pozícióban, azon a helyen van-e, aki tanácsolni tud téged? És van-e benned annyi alázat, hogy elfogad? Tehát Timóteus alázatos szívvel mindezt elfogadja és teszi. De miket is mond Pál apostol? Azt mondja, ezeket írom neked, remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek. Tehát arról beszél itt Pál, hogy van egy reménysége, hogy az, amiket leírt, azok tanácsként ott vannak, de a személyes ott létem is segíteni fog neked. És akkor itt egy picit talán elágazva, ezzel egyetlen egy gondolattal foglalkozunk, hogy Pálnak van egy reménysége, hogy Efézusba megy. Ahogy mindannyiunknak van valamilyen formában reménységünk. És ezzel a megfogalmazással, hogy azt mondja Pál, hogy reményeim szerint eljutok oda hozzád, vajon mit kezd vele Timóteus? Örül neki?
Egy ilyen jellegű remény, ami az adott helyemen lévő szolgálatban egyrészt egy írásos segítség, másrészt pedig annak a híre, hogy jön ide hozzám Pál. Jön segíteni nekem. Én azt gondolom, hogy Timóteusnak azzal, hogy Pál azt mondja, hogy az én reményem, hogy megyek, ezzel tudtán kívül egy reménységet adott Timóteusnak. És itt szeretnék egy kicsit megállni. Belegondolunk abba, hogy a mi reménységünk másoknak reménység lehet? Belegondolunk abba, hogyha te meg tudod azt vallani, hogy neked van reménységed, akkor abban más is belekapaszkodhat? Persze nem mindegy, hogy milyen reménységünk van, milyen reményem van. Egy adott helyzetre nézve, egy jó reménység az, hogyha jön valaki és segít. Ígéri, hogy segít. Ahogy teszünk ilyen ígéreteket, hogy ott leszek, segítek, és az ígéret beteljesülése, a reménység beteljesülése egy csodálatos megtapasztalás, átélt megtapasztalás. De van olyan is, amikor ez nem sikerül, és a reménység egy ilyen reménytelenségé válik. Talán van egy ilyen érzése az embernek ebben a háború teljes állapotban, amikor van egy reménység időközönként úgy fel-fel villan, csak emlékezzünk úgy lépésről lépésre, kitört a háború, egy-két hét múlva ott volt a nagy remény, hogy vége mindennek, aztán elhalványult, ment tovább, aztán jöttek különböző hírek, megint jöttek nagy reménységek, aztán megint elhalványult. És ez ilyen több hullámban fogalmazódtak meg, úgy mindig mondtuk ki azt, hogy na már most vége, és akkor biztattuk egymást ezzel a reménységgel, hogy ebbe az évben vége van, jövő hónapban vége van, és így tovább. És akkor ezek a biztató reménységek is, amik ott voltak bennünk, és esetleg mondtuk másoknak, ebben volt, aki belekapaszkodott. Volt, aki belekapaszkodott. És tudjátok, az ebbéli reménységünk, hogy vége lesz, ez nagyon sokaknak egyben egy bizonyos idő után, bár első lépésben reménységet adott, de utána reményvesztetté vált. És ezt is szabad emberi kapcsolatainkba úgy átgondolni. Lehet, hogy adott helyzetben azzal, hogy azt mondod, hogy vége lesz a háborúnak, ezzel valamennyire segítesz valakinek, de ahogy húzódik és húzódik és húzódik, egyre inkább reményvesztetté válik. Ezért fontos talán a mai napig ez szakaszunk. Nem mindegy, hogy milyen reménységet ragyogtatunk fel. Amiről itt Pál beszél, és amit át ültethetünk a saját életünkre nézve, az, hogy ebben az állapotban, amiben senki nem tudja, hogy mikor lesz vége, mi következik, milyen mélységek jönnek, vagy milyen magasságok, amire nézve senki nem tud semmit, erre egyetlen egy reménység a válasz. Az, hogy az Isten nem változik. Az, hogy ez a földi élet befejeződik. Az, hogy ennek egyszer vége lesz. És nem mindegy, hogy ez a kapott idő, az a sokszor hangozhatott kairosz, Istentől rendelt kegyelmi idő, tehát ez rám nézve mit jelent? Nem az a reménységem, hogy vége lesz a háborúnak, hanem az a reménységem, hogy a legnagyobb háborúban is az Isten jelenlétében vagyok benne. Ez a reménységem. És tudjátok, na ez az a reménység, amiben mások is belekapaszkodhatnak. Ez az a reménység. És én erre biztatlak titeket, hogy ennek a reménységnek adjatok hangot, hogy az Isten jön.
annak a reménységnek adj hangot, hogy az élethelyzetedre nézve az Isten azt ígérte, hogy jön. Ennek adj hangot. És persze van olyan, amikor annak adok hangot, annak a reménységemnek, hogy az Isten jön és cselekszik, de telik az idő. És úgy tűnik, hogy minthogyha nem jönne. És úgy tűnik, hogy egyre szorul a hurok. Ahogy itt érdekes módon azt mondja Pál, hogy ezeket írom neked, remélvén, hogy nem sokára hozzád megyek, de ha késném. Remélem, de ha késném. És szegény Pál ekkor még nem tudta, hogy ő nem is mehet már Efézusba. De újra kapaszkodjunk bele ebbe a mondatba. De ha késném, mi történik akkor? Saját életünkre nézve van reménységünk, hogy az Isten az adott élethelyzetemre, betegségemre, szorításaimra, különböző nehéz helyzeteimre jön az Isten és cselekszik. Van reménységem, merj ebbe belekapaszkodni, legyen ilyen reménységed, mert az Isten hű és igaz, és jön. De amikor késik, akkor az nem azt jelenti, hogy nem jön, hanem azt mondja Pál, de ha késném, akkor meg tudd meg, hogy mi módon kell forgolódnod. Tudd meg, hogy mit kell kezdjél ezzel az idővel. Reinhard Bonnkéről jegyezték fel, nagy igehirdető, napjaink nagy igehirdetője, hogy amikor ifjú titánként elkezdte a szolgálatát, akkor Afrikában, egy afrikai gyülekezetben kezdte, és hát ilyen nagy tűzéget benne, hogy nagy evangelizációt csinálni, meggyőzte az ottani közösséget, hogy hirdessünk egy nagy evangelizációt, mert hogy itt van nem messze a városuktól egy nagyon akkor ismert nagy igehirdető, hívjuk meg evangelizálni, mozgassuk meg a várost. És a gyülekezet belement, elkezdték szervezni, és valóban nagyon sok embert hívtak oda az evangelizációra. Elfogadta az evangelizátor is, elment, elkezdődtek az énekek, nagy éneklések, magasztalások. Köszöntik az evangelizátort, hogy Isten küldte közénk, hogy betegségeitekért együtt imádkozzunk, hogy az Isten jelenléte az ő szava által kézzelfogható legyen. És egyszer csak az evangelizátor azt mondja Bonnkénak, hogy hirdess befejezést, hogy vége az Isten tiszteletnek. És Bonnke nem értette, hogy hát, de hát hogy hát. A lélek azt mondta, hogy itt be kell fejezzük. És bár, ha elképzeljük ezt a helyzetet, hogy ide hívunk 500 embert, 1000 embert, és mielőtt elkezdődne az evangelizáció, az adott helyi lelkész azt mondaná, hogy na, akkor köszönjük szépen, hogy elfáradtatok, Isten velünk viszont látásra. Tehát Bonnkénak, amikor jött ez a mondat, hogy fejezd be, nem értette is, és próbált ez ellen tenni, mondani érveket, de mondta ez az evangelizátor, hogy nem, itt be kell fejezzük. És mondta Bonnke, rendben van, de akkor ezt úgy tudom megtenni, hogy meghirdetem, hogy holnap este még menjenek és hozzanak még több embert, és akkor holnap este folytatjuk. Jó. Így is történt. Valóban másnap még többen jöttek, és mielőtt kezdődne, ahogy gyülekez a nagy tömeg a városból, Bonnke kellett menjen az evangelizátorért egy hotelba, és amikor elment oda, látja, hogy az evangelizátor egy rövid nadrágba, ilyen laza öltözetben, nagy táskával a kezébe kint áll a ház előtt, a hotel előtt. Nem érti Bonnke, hogy mi történik, és mondja neki, hogy hát azt ígérted, hogy jössz evangelizálni. Nem, nekem a lélek azt mondta, hogy haza kell menjek. És hát Bonnke teljesen megrémült, hogy hát akkor most mi lesz? Hát itt, hát nem tudom elképzelni, hogy mi lesz. Próbálta győzködni, de az evangelizátor nagyon meggyőződően azt mondta, hogy nem. Beült az autóba Bonnke,
megy vissza, és egész úton azért imádkozik, hogy Uram, én nem tudom, mi ez a helyzet, hogy miért történik mindez. Én csak azt érzem, hogy egy nagyon-nagyon kellemetlen helyzetbe kerültem. Azt érzem, hogy egy kilátástalan helyzetbe kerültem. Elmegy az evangelizátor. És azt mondja, hogy egy nagy békesség szállt rá, megérkezett, jönnek a presbiterek, meg a többiek, hogy na, hol van? És akkor mondja, hogy evangelizátor nincs, de Jézus maradt. Jézus maradt. És ekkor ide datálják azt az első evangelizációját Bonkénak, amikor valóban az Isten csodákat tett, gyógyulásokat és valóban szabadulásokat ajándékozott. De hogy maga ez a történet egy nagyon alapvető igazságot mond el. Van helyzet, amikor bár van reménységünk, mert belekapaszkodunk az Istenbe, hogy jön az életem kihívásaira, helyzetére, jön, de úgy tűnik, hogy még nem. És már megkérdőjeleződik minden. És amikor már minden emberi eszközöm elengedem, akkor rácsodálkozhatok arra, hogy de Jézus itt van, de ő itt van. Én erre hívnám fel a figyelmeteket, kedves testvérek. Lehet, hogy úgy érzed, hogy abban az élethelyzetben, amiben te vagy, hogy már hiába vársz, hogy már hiába van reménységed, hogy már hiába kérsz. Arra hívom fel a figyelmedet, hogy de Jézus ott van. Ott van. És aztán azzal folytatja Pál, de hát ha késném, tudd meg, hogy mi módon kell forgolódni az Isten házában, mely az élő Istennek egyháza, az igazságnak oszlopa, erőssége. Három meghatározást mond itt Pál. Tehát amikor úgy érzed, hogy késik az Úr, akkor kezdj el még jobban forgolódni, még jobban munkálkodni, még jobban helyet keresni, hol? Először is Isten házában. Tudjátok, itt az eredeti szövegben az az ojkosz szó szerepel, ami otthon, ház, háztartás. Amikor Isten igéje arról beszél, hogy a gyülekezet az Istennek az otthona, a háza, a háztartása. És nem ez az épület kőkövön, hanem ott benne ti. Ti alkotjátok az Isten házát, háztartását. Azt mondja, hogy ha úgy tűnik, hogy kések, akkor jöjj! És az Isten házában, háztartásában, népe között forgolódj, munkálkodj, cselekedj. Milyen irreális dolog ez, amikor annyi bajom van, én menjek. Ezer más feladatom, kihívásom, nehézségem. Tudjátok, Timóteusnak is az efézusi környezetben, ott, ahol az efézusi Diána, az úgynevezett Demeter mindent elkövetett. Mi lesz a vallással? És a sokféle hamis Isten imádata, ami ott van ebben a városban, nem volt neki ezer meg ezer más dolga? Bizonyára volt. És figyelmezteti, szólítja, bátorítja Pál, azt mondja, hogy de te forgolódj, ezzel szemben te forgolódj az Istennek a házában, ojkoszában, háztartásában. És aztán a következő kép, amit használ, forgolódni kell az Isten házában. Milyen is ez az Isten háza? Mely az élő Istennek egyháza. Élő Istennek egyháza. Itt ez az élő Isten, ennek a jelentése azt is magában hordozza, hogy létező, örökkévaló, jelenvaló. Én most ezt hadd húzzam alá.
forgolódj az Isten házában, ahol jelen van az Isten. És ezt vigyük még tovább magunkkal, vidd a te családi házadba, vidd abba a környezetbe, ahol te vagy. Forgolódj Isten házában, ahol ő jelen van. Innen visszafelé, az én házam mennyire az Isten háza, az én házamban mennyire van jelen az élő Isten, és ha jelen van, és az ő háza, akkor az ő dolgaival is, az ő dolgainak adjak helyet. Az ő dolgainak. Itt az a szó szerepel, hogy eklézia. Emlékszünk az exusziából, az ex, az a kint, kívül, kifelé, és a kaleo pedig az kihívott, hívott. Tehát a kihívottak. Tehát amikor arról beszél Isten, hogy a gyülekezet az ő háza, háznépe, háztartása, ezt úgy, hogy azt mondja, ahol az élő Isten jelenlétében vannak a kihívottak. Ebből a világból, ennek a világnak a szorításából, ennek a világnak a sodrásából, ezzel a világgal való azonosulásból kihívott. Mert helyet adtam neki, mert jelenlétében lehetek, mert az ő házában vagyok, mert a kihívottak között vagyok. Kihívottak között vagyok. Mely az élő Istennek egyháza, igazságnak oszlopa, erőssége. Az igazságnak az oszlopa. Itt az eredeti szövegben szintén egy még szélesebb körű értelmezés van. Az oszlop, ez ilyen nagyon erős alapot jelent. De mit jelent ez az oszlop? Ez a két oszlop tartja, vagy az a két oszlop tartja a felső részt? Ezt tartja meg, próbáld kiütni alóla, próbáld megsérteni. Katasztrófa következhet. És ebben tudjátok, van egy nagyon-nagyon fontos igazság és bátorítás. Gyülekezetről beszél. Gyülekezet, mint Isten háza. Gyülekezet, mint kihívottaknak a közössége, ahol jelen van az Isten. Ez jelenti azt a megtartó alapot ennek a teremtett világnak, ami miatt még fennáll. Hadd mondjam másképp. Félelmetes dolog belegondolni abba, hogy mi lenne akkor, ha az összes Isten hívő embert, keresztjént, az Isten úgy kiemelné. Mi lenne ezzel a világgal? Ha nem hirdetnék az evangéliumot, ha nem lenne, aki megélje az Istenbe vetett hitét, érezzük ennek az abszurditását, hogy milyen káoszba torkollana az isteni igazság nélkül. Ezért beszél arról, hogy a gyülekezet, az Isten háza, ahol ő jelen van, a kihívottak közössége, ez a megtartó oszlopa annak az egyetlen egy igazságnak, ami nem más, mint igazságról. Hogy beszél a Szentírás? Azt mondja Jézus, én vagyok az út, az igazság, igazság. Más helyen Jézus azt mondja, a te igéd igazság. Tehát igazságként Jézus személye és Isten kijelentése. És innen tovább vihetjük, tehát ennek a világnak az, hogy még létezik, a megtartó oszlopa nem más, mint Jézus Krisztus és az ő szava. Értitek ennek a súlyát? Ha sérül az oszlop, ha kiborul az oszlop,
És persze ott lehet bennünk a valamilyen formában az aggodalom, hogy ez a világ milyen irányba halad, és hogy az oszlop hogy sérül, és hogy mennyien adják fel a hitüket, és hogy mennyire fogy az egyház. Tudjátok, addig, ameddig a mi egyházunk addig tud fogyni. De ha megértjük azt, hogy Isten háza. És itt szokott lenni a nagyon nagy félreértés és elcsúszás. Az én gyülekezetem. Az én egyházam. Micsoda ellentmondás. Most akkor az Istené vagy az enyém? A gyülekezet az Istené vagy az enyém? Ezt felejtjük el nagyon sokszor, hogy gyülekezet Isten gyülekezete. Isten által kihívott, Isten által birtokolt, Isten által meghatározott. És persze, amikor ez tisztázódik, hogy Isten a birtokos, egy más értelemben mondhatom azt, hogy az én gyülekezetem, mint hovatartozás, nem mint birtok. És nagyon sokszor felcserélődik a hovatartozásom a birtoklással. Én, mint vezető lelkész, döntöm el. Én, mint presbiter, döntöm el. Értitek, milyen veszély ez? Istené, én oda tartozom. És oda tartozva, azzal tartozom az Istennek, hogy mivel az övé, az ő akarata valósuljon meg. És ezáltal válik ez a gyülekezet a te élő hited abban a házban, abban a családban, amelyben vagy, Isten jelenléte által oszloppá. Vagy ebben a városban ez a gyülekezet oszloppá. Ezáltal válhat. Nincs más. Ez az egy. Minden versengés nélkül nagy a kegyesség nekem a titka. Tehát minden vitán felül, azt akarja ez jelenteni, minden vitán felül a kegyességnek, és itt a kegyesség szó pedig azt jelenti, hogy Isten félelemnek. Isten félelemnek, Istenhez való tartozásnak, Istennel való közösségnek a titka ez. Isten megjelent testben, meggyazított lélekben, meglátott az angyaloktól, hirdetett a pogányok között, hittek benne, felvitetett a dicsőségbe. Tudjátok, ez evangéliumnak a summája. Azt mondja Pál apostol, hogy igen, vedd észre azt, Timóteus, hogy az az Efézus gyülekezet, amelyben vagy, ez az Istené. Az az efézusi gyülekezet, amiben szolgálsz, amihez tartozol, nem csak az Istené, de ő jelenlévő Istenként, házaként tekint rá. Ne felejtsd el, Timóteus, hogy mivel házaként tekint rá, ez a gyülekezet, Isten háza, az egész városra nézve egy megtartó oszlop. Nem beszélve arról a történelmből tudjuk, hogy Efézusból aztán nagyon sok irányba megy ki az evangélium. Nem Pál, nem Timóteus, hanem az ott lévő emberek, akik aztán oszlopként viszik ki, és több kis gyülekezet alakul. Tehát ne felejtsd el, Timóteus, hogy mivel Isten háza, Isten jelenlétében történik, Isten rendelkezik vele, ezáltal válik megtartó oszloppá. De mindezt tudva a legfontosabb, hogy az evangélium summáját, az evangéliumot, ez semmilyen formában nem változtathatod, nem engedheted el, mindenek felett való kell legyen. Mi ez az evangélium? És itt tömören összefoglalja Pál, azt mondja, Isten megjelent testben.
Isten megjelent testben. Egy felfoghatatlan dolog ez, hogy az élő Isten emberi testet vett fel, és az egész földi élete ebben a testben, amit ő véghez vitt, egy abszurditás. De ennek ellenére Isten megjelent testben. Megigazítatott lélekben. Itt ugrik egy nagyot Pál, mert ezzel, hogy megjelent testben, ebbe belefoglalja mindazt, ami az ő földi életét jelentette. Nem csak az, hogy emberi testet felvett, hanem emberi testként mindenben hasonló hozzám, kivéve a bűnt, vette büntelenül magára az én bűneimet, állt meg Isten ítéletébe, igazította ki az én életemet Istennel való kapcsolatomban, állt közém és Isten közé, és miután ez megvan, meghal én értem, és elhangzik a következő mondat, megigazítatott lélekben. Itt ez azt jelenti, kedves testvérek, hogy Isten elfogadta, lepecsételte, megpecsételte, hogy mindazt, amit ő földi testi létében véghez vitt, elfogadta az Isten. És ebbe bele lehet a mai nap is kapaszkodni, magamra nézve. Sok gyengeséget, sok erőtlenséget látok. De az Isten ennek ellenére, hogy ki vagyok én, Isten fiának az áldozatát elfogadta. Mert azzal, hogy feltámad és él, ezzel Isten hitelesítette, hogy elfogadtam. Nem véletlenül mondja Jézus, hogy elvégeztetett, mert a feltámadásával Isten elfogadja ezt. És azt mondja, miután feltámadt, megláttatott az angyaloktól. Valami félelmetes dolog ebbe is belegondolni. Miután feltámadt, a mennyei világ csodálkozik rá. Amit itt részben úgy érthetünk, hogy azt mondja az ige, hogy minden térd, mennyei és földi térd meghajol Isten fia előtt. Megláttatott az angyalok előtt. Az angyalok is rácsodálkoznak, hogy Isten fia mit vállalt az emberért. Mindez megláttatott, hogy az, amit az Isten fia véghez vitt, még az angyalok is rácsodálkozhatnak. Következő, hirdettetett a pogányok között, és az atya jobbján lévén ebben fedezheti fel Timóteus magát, ebben fedezheted fel magadat, hogy hirdettethet. Hirdethettetik az evangélium a pogányok között. Azért hirdettethetik, mert emberi testet vett fel, mert elfogadta az Isten, mert az angyalok is rácsodálkoztak erre az áldozatra, ezért hirdettethetik Efézus számára, Beregszász számára, te számodra, én számomra. És ezzel, hogy hirdettetik, ez arról a kegyelemről beszél, amiben most még benne vagyunk. És azt mondja, hittek benne a világon, ebbe is belekapaszkodhatunk. Amikor sok minden arról beszél, hogy fogy az egyház, ez a gyülekezet is. Amikor arról beszélünk, hogy Nyugat-Európában hány templomot zárnak be, akkor erre a válasza Istennek az, hogy van, aki hisz. Hittek és hisznek. Tudjátok, ebben a városban is hány ember van még, aki várja az evangéliumot és fog hinni? Én meg vagyok győződve, hogy nagyon sokan vannak. Itt vagyunk, Isten jelenlétében házaként, háztartásaként, elhívottak közösségeként, oszlopokként, azok számára, akiknek nincs kiútjuk. És erre hív minket Isten igéje, és utolsó, felvitetett a dicsőségbe. Akár tetszik, akár nem, egy dologgal fog záródni ez a teremtett világ pályafutása. Az Isten dicsősége lesz nyilvánvaló mindenhol, mindenben, mindenki számára. Részese akarok-e lenni? Hadd legyen ez a kérdése mai napnak. Ezt a kérdést vigyük magunkkal. Minden kétséget kizáróan az Isten dicsősége nyilvánvalóvá lesz. Részese akarok-e ennek lenni?
Hát legyen egy őszinte kérdés, és tégy rá őszinte választ. Amen. 421. dicséretnek 5. versét énekeljük. 421. dicséret 5. verse így kezdődik. A három egy Istennel már itt a földön egy.

Örökkévaló Istenünk, mennyi édes Atyánk, hálás szívvel köszönjük jelenlétedet, szavadat. Köszönjük, hogy életünkre, ki mondott, ki nem mondott kérdésekre a te szavad az egyedüli válasz. Megvalljuk előtted, hogy oly sokféle reménységünk volt már, oly sokféle eseménnyel, ami körbevesz bennünket, akár személyes életre nézve, akár globálisan világra nézve, és oly sokszor csalódunk ezekben a reménységekben. De köszönjük, hogy te arról a reménységről beszélsz, ami mindenek felett való, és ami mindenre válasz. Reménység te benned, jelenlétedbe, jöveteledbe, cselekvésedbe. Mert aki benned hisz, meg nem szégyenül. Mert te hű és igaz vagy. Mert életünk előtted van. Hisz te magad beszélsz úgy egyénileg is és gyülekezet terén is rólunk-e mai nap, hogy a te házad, házad népe, hogy az elhívottak közössége, aki között te jelen vagy, engedd ezt erőteljesen megélnünk, megtapasztalnunk, hogy ennek ott legyen annak a bizonyossága, hogy hozzátartozva a jelenlétedben mindazok, akik körülvesznek bennünket, azok számára válhatunk reménységgé, oszloppá. Kérünk, Urunk, egyszerű emberi kapcsolatainkat, szorosabb és lazább kapcsolatainkat hadd tegyük így eléd. Hadd legyünk azok számára, akiket ránk bíztál reménységgé, mert a benned vetett reménységre mutatunk. Benned erősödünk, benned megújulunk. Kérünk, így tekints mindazokra, akik reményvesztettek, a gyász fájdalmát hordozókra, a különböző betegségeket hordozókra, azokra, akik nagyon nagy szorításokban élnek, akár kint a fronton, akár bunkerekben, bárhol. Kérünk, hogy ezt a reménységet add nekik. Hadd ragyogjék fel előttük. És könyörgünk magunkért is itt ebben a városban, a mindennapok szürkeségében, amikor a reménység halványul, akkor hadd ragyogjék fel a benned vetett hit és remény. Kérünk, hadd legyen mindannyiunk élete előtted. Az Úrért kérünk, aki így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Áldásvétel előtt énekeljük hitvalói nekünket és nemzeti imádságunkat.

Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködj az Úrban, megadja neked szíved kéréseit, hagyjad az Úr a te utadat, bízzál benne, majd ő teljesíti. Amen. Helyeinket elfoglalva, kedves testvérek, 485. dicséretet énekeljük, annak mindhárom versét. 485. dicséret, íme lészen a kései korban.

hisz oda van temetve az én józanságom. Attól a nagy Úristentől én csak annyit kérek, küldje hozzám azt a kislányt, ha majd kikísér.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Sluhaj, Radio Puls. Devianosto 2 i Odin FM.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Ростов. Йодин ФМ. Классное радио. В дорогу.

0: 92.1. Mamma mia, mondd el te gyönyörű
1: meg. Rádió Pulzus. Pulzus Rádió.
2: I've seen the devil down sunset in every place.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. 92.2 Jodin FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Вишкова.
1: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua.
0: До 22 серпня.
1: За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном
0: 050 782 65 73.
1: 050 782 65 73.
2: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилинку.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvésére.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Dimjanosto 2. Biodim FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: mikrofonnál. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

Eszter vagyok, a forró autó csapdája. Tudtad, hogy egy nyári napon egy autó belső hőmérséklete akár 10 perc alatt 10-15 fokkal is emelkedhet? Ha odakint 30 fok van, az autóban rövid idő alatt akár 50-60 fok is lehet. A szakemberek szerint Európában minden évben több tucat gyermek, illetve háziállat kerül életveszélyes állapotba azért, mert egy időre az autóban maradt. Sokan úgy gondolják, hogy áll csak 2 percre ugrom be a boltba, vagy egy kicsit lehúzom az ablakot, az elég lesz. De sajnos ez nem így van. A résnyire nyitott ablak alig csökkenti a felmelegedést, miközben a gyermekek szervezete sokkal gyorsabban túlmelegszik, mint a felnőtteké. Egy csecsemő akár néhány perc alatt hőgutát kaphat. A tünetek között szerepelhet a szédülés, a bágyadság, a zavartság. Súlyos esetben pedig az eszméletvesztés is. Ha gyermekkel utazol, mindig ellenőrizd, hogy senki sem maradt a járműben. Érdemes a hátsó ülésre tenni egy olyan tárgyat, például táskát vagy telefont, amelyet biztosan magaddal viszel. Így kisebb az esélye annak, hogy megfeledkezz valakiről. Ha pedig olyan autót látsz, amelyben kisgyermek vagy állat van bezárva a hőségben, ne menj el mellette közömbösen. Azonnal próbálj segítséget hívni, vagy értesítsd a hatóságokat. Ne feledd, a forró autó percek alatt életveszélyessé válhat egy kisgyermek számára. Ez volt a Nyári Mix.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
1: Gyertek ti is, hallgassuk együtt.
3: Bátor tint a nyúl. Picú sietett az utcán. Az egyik kezében táska volt, a másik kezében az apró pénz. Pompom egy ágon csücsült, egy nagy fa kinyúló ágán, és kíváncsian figyelte a siető picút. Hogy kicsoda Pompom? Igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer meg olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrös sapkához hasonlít. Egy kíváncsian figyelő szőrös sapkához. Picúr a nagy fa aláért, és ezt mondta sokszor egymás után. Kék, piros, kék, piros, kék, piros, kék, piros, kék, piros, kék, piros. Pompom fülelt, de nem értett semmit az egészből, egy kukkot se. Lekiáltott hát, mert Picúr észre se vette őt, s már tovább akart menni. Szia, Picúr, hova rohansz? Picúr megtorpant, s felnézett. Szia, Pompom, a papírboltba, kék, piros, kék, piros, kék, piros, kék, piros. És miért mondod folyton, hogy kék, piros, kék, piros? Hogy el ne felejtsem, válaszolta Picúr, és már indult is. Veled mehetek? Kérdezte Pompom. Picúr bólintott, Pompom a fejére ült, mint egy sapka, majd ő is mondogatta, hogy kék, piros, kék, piros, kék, piros, kék, piros, bár még mindig nem értett egy szót sem az egészből. És senki. De senki sem értette, hogy miért rohan Picúr, és miért mondja, hogy kék, piros, és senki, de senki sem értette, hogy miért mondja a sapkája is. Így értek a papírbolthoz. A papírboltban a pult mögött egy nagy bajuszú eladó áldogált. Nyájasan elmosolyodott, amikor meglátta belépő Picúrt, még a bajuszán is pödört együtt. – Mi tetszik? – kérdezte a bajusz mögül. Picúr nem mosolygott, hanem gyorsan mondta, hogy el ne felejtse. – Kérek egy üveg kék tintát, meg egy üveg piros tintát. Pompom bólintott, hogy – Aha, minden világos, ezt jelentette hát a kék-piros. De a nagy bajuszú eladónak semmi sem volt világos. Kíváncsian kérdezte. Mire lesz?
4: A kék tinta tornaórára, a piros tinta énekórára, felelte Picúr.
3: Értem,
4: mondta a nagy bajuszú, holott nem értette, hogy miért kell az énekórára, különösen a tornaórára színes tinta, de nem firtatta. Csak felsóhajtott, s így mormogott a bajusz alatt.
3: Már csak egy éve van a nyugdíjig. Addig fél lábon is kibírom.
4: Odaadta a kék és a piros tintát, a fiókba rakta az apró pénzt, és kifejezéstelen szemmel bámult a távozó kislány után.
3: Még a sapkája is olyan furcsa.
4: Suhant át az agyán, de nem foglalkozott vele többet, vigyázott az idegeire. Picúr az egyik kezében fogta a táskát, a másik kezében a két tintás üveget, és így siettek, loholtak az utcán. Annyira siettek és annyira loholtak, hogy a sarkon nem vették észre a kanyarban a gödröt. Picúr megbotlott, elejtette a két üveget, az üvegek eltörtek, a tinta kifolyt.
5: Ajajaj, mondta Pompom, ez a vacak gödör.
4: Majd visszavickélt Picúr búbjára, mert a megbotlástól kicsit előre csúszott. Picúr nem szólt semmit, leült egy padra, és sírva fakadt bánatában és mérgében, hogy most oda a tinta, és hogy miért nem figyelt jobban arra a vacak gödörre. Pompom együttérzően hümmögött, meg rákogott, majd ezt mondta.
5: Ne sírj, azt nem bírom. Meséljek neked bátor tinta nyúlról.
4: Picúr abbahagyta a sírást, megtörölte a szemét.
5: Mesélj,
4: szipogta.
6: Figyelem, rikkantott Pompom, kezdődik a mese. Bátor tinta nyúl úgy született, hogy egy üveg kék tinta és egy üveg piros tinta kifolyt az aszfaltra. Jött egy csizma, belelépett, majd kényes kedve törölgette az aszfaltba a lábát, így lett a két hosszú füle. Oda pattant egy labda, így lett a pamacs farka. Arra jött egy fiú egy ággal, négy lábat húzott neki. Jött egy kutya, megugatta, de bátor tinta nyúl, aki kék és piros színű volt, nem ijedt meg, felállt. És pofon legyintette a kutyát. A kutya behúzta a farkát, és szó nélkül elsonfordált. Bátor tinta nyúl erre még bátrabb lett. Kidüllesztette a mellét, s így szólt.
7: Mak-mak, én vagyok bátor tinta nyúl, mindenki reszkessen!
4: Majd döngő léptekkel elindult.
5: Egy-egy vékonyabb fát csak úgy félkézzel megrázott. Az ágakon rémülten kapaszkodtak a verebek. A lábával meg csak úgy menet közben felborogatta a kukabödönöket. Majd sorra becsapkodta az utcára nyíló ajtókat. Rálépett egy gumilabdára, a labda kipukkadt. Ahogy ment, peckesen, meglátott egy csúzlival lövöldöző fiút. Egyenesen felé tartott.
7: Állj vagy lövök!
5: Figyelmeztette a fiú. De bátor tintanyúl gúnyosan nevetett, csípőre tette a kezét, s így szólt.
7: Lőj csak, te pupák!
5: A fiú mérges lett, megcélozta tintanyúl fülét, és lőtt. De a kő simán átment a tintafülön. A lyuk meg azonnal összefort. A fiú megremegett, ilyet ő még sose látott. Bátor tintanyúl rámordult.
7: Marad, izomadta! Majd adok én neked, te fűlyukasztó, tűnj el a szemem elől, te csúzli huszár!
5: A fiúnak nem kellett kétszer mondani, Iszkiri elfutott. Bátor tintanyúl tovább sétálgatott, meglépegetett, és találkozott egy utcai cirkusszal. A cirkusz két szeméből állt, egy idomítóból és egy foghíjas oroszlánból. Mind a kettőn csíkos trikó volt. Az idomító rekedten kiabált.
7: Csak tessék, csak folyvást! Óriási szenzáció! Itt ez a rettenetes oroszlán! Itt van neki a rettenetes szája! Aki belemeri dugni a fejét a rettenetesen kitátott szájába, az kap egy fagyalajtot! Csak tessék, csak folyvást! Óriási szenzáció!
5: Sokan körülállták őket, de mondanom se kell, hogy senki sem merte a fejét az oroszlán szájába dugni. Ekkor bátor tintanyúl odalépett az oroszlánhoz, és jó hangosan így szólt hozzá.
7: Mondd, hogy á, hunyd be a szemed, nyisd ki szád!
5: Mondta az oroszlán bambán, behunyt a szemét, és kitátotta a száját. Bátor tintanyúl szépen bemászott az oroszlán szájába, és onnan mondta az idomárnak.
7: Kérem a fagylaltot!
5: Majd integetett, csókokat hintett a közönségnek. A körben állók a hasukat fogták, úgy nevettek. Az oroszlán behunyt szemmel tátotta a száját. De az idomár nagyon mérges lett, amiért csúfot űztek belőle meg a cirkuszából. Óvatosan hátrason fordált, és alattomosan rálépett az oroszlán farkára. Az oroszlán ilyetében becsukta a száját, kinyitotta a szemét, és azt akarta kérdezni, hogy ki volt az. De nem tudott beszélni, mert tintanyúl a szájában volt. A közönség szörnyűködött, az idomár gonoszul villogtatta a szemét. De bátor tintanyúl nem esett kétségbe. Kinyúlt a foghíjon, megcsiklandozta az oroszlán orrát meg a bajuszát. Az oroszlán vastag hangon rötyögött, meg kuncogott. És rötyögés közben kinyitotta a száját. Tintanyúl kimászott, leporolta magát, és így szólt az idomárhoz.
7: Most már két fagylaltot kérek. Veszélyességi pótlék.
5: Az idomár mit tehetett? Savanyú képpel odaadta a két fagylaltot. De tintanyú nem szerette a fagylaltot. Átnyújtotta egy fiúnak, meg egy kislánynak. Majd nagy peckesen tovább sétált. Hát, ahogy sétált, keserves cincogás ütötte meg a fülét. Egy egér futott arra, az egyik lábán egérfogót vonszolt. Cincogva mutogatott visszafelé, majd elbújt tintanyúl háta mögött. Ebben a pillanatban vérszomjas macska nyávogás hallatszott.
7: Az egér, az enyém!
5: Bátor tintanyúl a csípőjére tette a kezét, és rámordult a macskára.
7: Ne nyávogj a fülembe!
5: Majd levette az egér lábáról az egérfogót, és a macska orrára csíptette. A macska elsompolygott orrán az egérfogóval, s ezt marogta orrhangon.
0: Hát akkor mit reggelizzek?
7: Egyél tejet, kenyérrel, meg sok gyümölcsöt!
5: Kiáltotta utána bátor tintanyúl. Hamar híre ment bátor tintanyúlnak, s nem sokára egy egész kis sereg követte, tisztes távolból persze, hiszen olyan félelmetesen düllesztette ki a mellét, villogtatta a szemét, billegtette a fülét. Követték a kutyák, a macskák, a gyerekek, az utcaseprők, a postások és a háztetőn a kéményseprők. Egy gyönyörű kis térre értek. A tér közepén állt egy gyönyörű kis szökőkút. Bár nem működött, mert a parkőr minden reggel elzárta a vizet takarékosságból, de így is gyönyörű volt. A parkőr a szökőkút peremén üldögélt és őrizte a parkot.
4: Bátor tinta nyúl megcsodálta a gyönyörű kis teret, a gyönyörű szökőkutat meg a parkört. Majd körülnézett, és így szólt.
0: Én vagyok Bátor tinta nyúl!
4: Körben elismerően mormogott mindenki. Bátor tinta nyúl a szökőkútra csapott.
0: Ez lesz a palotám!
4: Mindenki helyesen bólogatott. A parkőr a vállát vonogatta, hogy neki mindegy, csak ne szemeteljen senki. Bátor tinta nyúl most szúrós szemmel a kutyákra nézett, majd így szólt.
0: És minden nap megeszek egy kutyát!
4: A kutyák remegve hátrébb húzottak. Most a macskákra nézett szúrósan.
0: Meg egy macskát!
4: A macskák is hátrébb húzottak. Tinta nyúl balra nézett, ahol az utcaseprők álltak.
0: Meg egy utcaseprőt!
4: Az utcaseprők elbújtak a fák mögött.
0: Meg egy postást!
4: A postások behúzódtak a kapuajakba. Bátor tinta nyúl felnézett a háztetőkre, s élesen rikkantotta.
0: Meg egy kéményseprőt!
4: A kéményseprők remegve belebújtak a kéményekbe. A parkőr a térdét csapkodta, úgy nevetett, míg a könnye is kijött, s ezt mondogatta.
5: Hát, itt még az öreg apám sem látott.
4: Bátor tinta nyúl ránézett a röhögő parkőrre, és így folytatta.
0: Meg egy parkőrt.
4: A parkőr egyből abba hagyta a nevetést, meg a vihorászást, meg a hihizést, mérgesen összeráncolta a homlokát, felállt, és egy nagyot bömbölt.
7: Majd adok én neked parkőrt enni. Tudhatnád, hogy a legbátrabb és legerősebb ember a világon, a parkőr!
4: Ezzel odament a csaphoz, és kinyitotta. A szökőkút spriccelni kezdett, és a víz elmosta Bátor tinta nyulat. Pompom felsóhajtott.
5: De azért ő volt a legbátrabb tinta nyúl. Még most is élhetne, ha nem akarta volna megenni a parkőrt.
4: Picúr nevetett, kacagott. Alig bírta abba hagyni, az oldalát fogta, nekidült a pattámlájának. Pompon elégedetten nézte.
5: Legalább már nem sír,
4: mormogta büszkén. Picúr végre felállt, de még mindig nevetett. Gyere, mondta, vennünk kell két üveg tintát. Visszamentek a papírboltba. Kérek egy üveg kék tintát, meg egy üveg piros tintát, mondta Picúr kuncogva.
7: Ez most minek lesz?
4: Kérdezte nagybajuszú eladó savanyú képpel. Ebből lesz a Bátor tinta nyúl. Közelebb hajolt titokzatos képpel az eladóhoz.
5: Csak vigyázni kell, hogy ne akarja megenni a parkőrt, akkor hosszú életű lesz.
4: Az eladó behunyta a szemét, és nem szólt semmit. Picúr kiszaladt a boltból, s futott az iskoláig, és csodák csodája, egyszer sejtette el a tintás üvegeket. Az iskola előtt elbúcsúztak. Pompon felugrott egy kinyúló ágra.
7: Megvárhatlak!
4: Kiáltott Picúr után. Megvárhatsz, mondta Picúr. Legközelebb miről mesélsz?
5: Madárvédő golyókapkodóról,
4: suttogta Pompon, s fel alá hintázott a kinyúló ágon.
2: Mese volt!
1: Abban minden mese volt!
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Puls.
2: Vidjam a stopa i odin FM.
1: Klasne radio. V dorohu.
3: Neki

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább és folytasd az álmod.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.